0: hazudozott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett górcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgépportálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

dúdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újra összeül a parlament, uniós átlag fölött a gáztárolóink töltöttsége. Ismét tűz volt a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középértékét. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
1: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Hey!

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na hát, és pláne, hogy boldog pénteket mindenkinek. Sőt, pláne pénteket mindenkinek, vagyis pakoljunk rá némi jó érzést a mai napra, mert hogy hát megint itt vagyunk a következő hétvége küszöbén, ennek megfelelően legyen pihentető, főleg azoknak, akik mondjuk éjszakáztak, és legyen nyugodt azoknak, akik nekivágnak. Én már itt lapozgattam a rockkrónikákat, hát mondani se kell, hogy a szeptember 11-e az egy generáció számára egyet jelent sajnos ugyanazzal az eseménnyel, ami akkor történt, amikor nem kellett volna megtörténnie 2001-ben New Yorkban. De teszem hozzá, hogy egyébként érdekes, hogy ennek is vannak rock történeti vonatkozásai, erről majd később. És persze megnézzük majd azt is, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok. Na meg úgy ámblok, hozom a történeteket. Ja, ha, meg a zenéket. Úgyhogy 103.9 Rock FM. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Továbbra is sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint ahogy lezárás van a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, forgalmi rend változás a Budaörsi úton, ugye buszsáv a Villányi út előtt, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét.
2: És annak környéke. Jó reggelt, ha valakivel még nem találkoztam volna ma reggel, szóval pláne pénteket mindenkinek. Kedves Teodórák, a kezüket csókoljuk, jönnek a hírek, információk, aztán majd felcsapjuk a rock krónikákat. És zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

FM, pláne pénteket mindenkinek. Na nézzük a nagy eseményeket. 1962. Új dobos a Beatlesnél. A zenekar e napon rögzítette P.S. I Love You című dalát, mivel George Martin producer nem volt elégedett Ringo Starr játékával, erre a sessionre egy stúdiózenészt, Andy White-ot béreltek fel. Emlékszünk rá, hogy 1988-ban a Metallica e napon Budapesten járt. A zenekar e napon indította el monumentális 222 állomásos Damage Justice világ körüli turnéját, méghozzá napra pontosan a budapesti MTK stadionban. 1970-ben egyébként Jimi Hendrix e napon adta élete legutolsó interjúját Keith Alchemnek, mindössze egy héttel a tragikus halála előtt. 77-ben pedig egy elképesztően valószínűtlen duett jött létre, David Bowie és az idősödő tévésíkon Bing Crosby e napon rögzítették a híres Peace on Earth, Little Drummer Boy karácsonyi tévés duettet, mindössze egyébként hetekkel Bing Crosby halála előtt.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Továbbra is sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint ahogy lezárás van a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában, forgalmi rendváltozás a Budaörsi úton, ugye buszsáv a Villányi út előtt, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
4: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Anya, megint fáj a hasam!
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.

0: Szemi.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újra összeül a parlament, uniós átlag fölött a gáztárolóink töltöttsége. Ismét tűz volt a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középért. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gondel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
3: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
2: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hogyha ismer Teodórát, akkor tessék felköszönteni. Nem sokára pedig arról, hogy milyen rockzenei vonatkozása is van ennek a fekete dátumnak, még úgy hívunk szeptember 17.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, pláne pénteket mindenkinek, nyugodt közlekedés, csendes munkahelyet. Hát gondolom, tényleg nem kell magyarázni, hogy mit jelent szeptember 11-e, legalábbis egy generációnak, aki még emlékszik 2001-re, mikor becsapódtak a gépek. Azt nem tudom, tudtuk-e, de hogy létezett egy Clear Channel Memorandum, vagyis az elnémított dalok. A merényletek utáni napokban az USA legnagyobb rádiós hálózata, a Clear Channel körbe küldött egy belső listát több mint 160 dallal, amelyeket líreilag hát megkérdőjelezhetőnek vagy érzékenynek találtak. Olyan rock klasszikusokat cenzúráztak és vetettek le idéglenesen a lejátszási listákról, mondhatni érthetően, mint a Metallica-nak a Seek and Destroy-ja, Ozzy-nak a Suicide Solution-je, vagy éppen az AC/DC Shut Down in Flames-e, vagy a Led Zeppelin Stairway to Heaven-je. Egyébként hát mondani se kell, hogy amikor ez kiszivárgott, ez az e-mailes lista, akkor a sajtó azonnal központi tiltó listaként bélyegezte meg, holott lehet, hogy egyszerűen csak a humánum volt az, ami tényleg vezérelte az ötletgazdákat. Egyébként érdekes, hogy a Memorandum egyetlen olyan könnyűzenei formációja, amelynek a teljes diszkográfiáját, vagyis minden egyes dalát javasolták levenni a műsorról, az a Rage Against the Machine volt. A döntés oka a zenekar kíméletlen kormány és rendszerkritikus hangvétele, valamint erősen politizáló szövegei voltak, amelyeket a támadások után hazafias hullámban hát nem találtak helyükön valóknak az illetékesek. Mivel az ikertornyokat és a Pentagont repülőgépekkel támadták meg, szinte minden olyan rockszám hát ilyen listára került, ami az égre, repülésre vagy zuhanásra utalt. Vagyis például Foo Fighters, Learn to Fly, Tom Petty, Free Falling, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Pink Floyd, Learning to Fly, vagy éppen az Alice in Chains-től a Down in the Hall és a Damn Bones. De ugyanez vonatkozott mindenre, amiben Tűz és New York szerepelt. Tehát így például AC/DC, Shut Down in Flames, a The Clash-nek Rock the Cash Be, vagy Jimi Hendrixnek a Hey Joe-ja, itt egyszerűen csak a fegyveres erőszak miatt. Hát aztán persze voltak túlkapások is, mint például a The Rolling Stones-tól a Ruby Tuesday, pusztán azért, mert a terror támadások keddi napra estek. De ugyanez vonatkozott a Lynyrd Skynyrdnek a Tuesday's Gun-ra is. Fogadjuk el, ez akkoriban, aki emlékszik, tényleg annyira sokkoló volt, hogy ilyen vadhajtások simán belefértek. De hogy az igazi szürrealitását az jelezte a dolognak, hogy Louis Armstrong What a Wonderful World című dalát is úgy vélték, hogy a tragédiai utáni napokban kifejezetten gúnyosan hat énekelni, hogy hé, milyen csodás világ is ez. Na, úgyhogy így volt ez akkoriban, 2001-ben. Sose ismétlődjék meg ehhez hasonló, mondom ezt úgy, hogy miközben világunk, hát produkál ennél nagyobb szörnyűségeket is. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Élénkül a koronavírus. Megbüntették a MÁV-ot, térgondnokot kap a Margit-sziget. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blahalujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rák Ellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld szabadság hídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

97.9 Rock FM. Na kedves születésnaposok, hát dátum ide vagy oda, boldogot mindenkinek. A név pedig Tommy Shaw. Honnan ismerjük? Styx, vagy éppen Damien Keys. Ugye az Arena Rock és a Hard Rock történetének egyik legsikeresebb gitáros énekese 1953. szeptember 11-én született. Tommy Shaw 75-ben az MS Funk nevű chicagói klubzenekarban játszott, amikor a Styx gitárosa John Krolewski hirtelen kilépett egy országos turné előtt. Őt azonnal meghallgatták, és a helyszínen felvették a zenekarba. Érkezésével gyakorlatilag a Styx hangzása korai progresszív rock felől elmozdult a dallamosabb hard rock irányába, és hát mondani se kell, hogy ő énekelte a zenekar legikonikusabb aréna himnuszait. Közreműködésével a Styx lett az első olyan zenekar a rock történelemben, amely egymás után 4 tripla platina albumot adott ki. Egyébként Montgomery nevű városban született Alabamában, édesapja csőszerelő és gépész, édesanyja ápolónő és háztartásbeli volt. Ő maga pedig a legfiatalabbként nőtt fel 4 gyermek közül. 5 évesen kapott egy nickelt a nagyapjától, hogy énekeljen a tornácon, ezt nevezi az első fizetett fellépésének. 10 éves korában kapta meg szüleitől az első igazi gitárját, amely teljesen megváltoztatta az életét. Kamaszként hát tojt az iskolára, minden idejét a zenélés foglalta le, mindössze 14 évesen alapította meg első környékbeli formációját, a The Vagabonds-t. És aztán innen jött a korszakos alkotás. Egyébként pedig 2008-ban hivatalosan is beiktatták a Music Hall of Fame hírességei közé. 103.9 Rock FM? No hát akkor, zenéljünk! És még egyszer boldogot mindenkinek, aki a mai napon jött erre a világra. 103.9 Rock FM.

0: 99. Rock FM.
1: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Továbbra is sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint ahogy lezárás van a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában, forgalmi rend változás a Budaörsi úton, ugye buszsáv a Villányi út előtt, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Strandbüféket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés. Új néven fut a NAV online felülete. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A fogyasztóvédelmi hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
11: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világában. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
10: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kedves Teodórák, a kezüket csókoljuk, főnök urak, nem megfeledkezni a hölgyekről, pici kedvességgel aranyozzuk be a napjukat, apropó pláne pénteket mindenkinek. Nem sokára majd a fekete dátum és a rockzene kapcsolatáról ismét, de addig is az utakon kéretik vigyázni, és persze zenélünk.

103.9 Rock FM, szóval arról már egy szót ejtettünk, hogy a szeptember 11-i fekete dátumnak volt egy oly hozadéka, hogy napokkal a tragédia után az Amerikai Egyesült Államokban megszületett egy ilyen kért lista, hogy mely rockzene számokat ne játsszák a rádiók, egyszerűen azért, mert azokban a napokban tényleg mindenki mindenről csak arra tudott asszociálni, pláne ha egy dalban mondjuk repülő szerepelt, vagy bármiféle agresszió. Ezért is volt lehetetlenül szerencsétlen időzítés, hogy pontosan 2001. szeptember 11-én jelent meg a Slayer csapatnak God Hates Us All, vagyis Isten mindannyiunkat gyűlöl című albuma, rajta olyan hátborzongató sorokkal, mint a terrorista, aki a következő célpontot keresi. Bár ugye hát érte egyértelmű, hogy a szöveget a gitáros Kerry King hónapokkal korábban írta, a New York-i események fényében a rajongók és a média azonnali hátborzongató proféciaként értelmezték a sorokat. A lemez eredeti borítója egy vértől ingoványos biblia volt, amelybe beleégették a Slayer logót, a füzetében pedig szögekkel átütött képek szerepeltek. A kiadó kénytelen volt nagyon gyorsan reagálni, egy alternatív borítót is nyomtatni, egy minimalista fehér dizájnt, amin csak 4 darab barna kereszt és a zenekar logója szerepelt, hogy az üzletek egyáltalán hajlandóak legyenek eladni a CD-ket, de hát így sem ment. A Slayer tagjai egyébként éppen Európában egy turnébuszban tartózkodtak a megjelenés napján. Kerry King egy későbbi interjújában úgy nyilatkozott, hogy az egybeesés teljesen szürreális volt, de eszükbe sem jutott visszavonni a lemezt. A gitáros szerint a cím nem a szeptember 11-i áldozatoknak szólt, hanem annak a felismerésnek, hogyha létezik egy felsőbb erő, akkor az hagyja, hogy a világ ilyen szörnyű helyé váljon, és sajnos a terrortámadások ezt szerintük csak megerősítették. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: Rock FM.
1: Fél kilenchez értünk, jönnek is a hírek, információk, aztán volt még egy banda, akit nagyon furcsán érintett a szeptember 11-i terrortámadás, nem sokára majd erről. De csak a hírek és a zene után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ismét tárgyalnak a honatyák, kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége. 80 hektár leégett a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középért. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban Egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában részben, a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk! Folytatjuk! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel!

93.9 Rock FM. Szóval a másik banda, aki nagyon furcsán kapcsolódott szeptember 11-ihez és a tragédiához, az a Nickelback volt. Nevezetesen a Silver Side Up album és a How You Remind Me meg a sláger, mert hogy ez berobbant. A korszak egyik legfontosabb popkulturális lenyomatává vált. A Nickelback harmadik stúdióalbuma volt a Silver Side Up, amelyet Vancouverben rögzítettek. Chad Kroeger frontember tudatosan törekedett arra, hogy a dalok szövegei sokkal közvetlenebbek, a hangszerelés pedig tisztább és fogósabb legyen, mint a korábbi nyersebb grunge korszakukban. Csak az Egyesült Államokban több mint 6 millió példányban kelt el, 6-szoros platina lemez, világszerte pedig átlépte a 10 milliós eladási számot. A dal lényegében egy szakítós szám, amelyet Chad Kroeger a korábbi barátnőjével, Jodie-val való viharos kapcsolatáról írt, de a hangszerelése és az érzelmi töltete miatt sokkal nagyobb jelentőséget kapott. A Nielsen Soundscan hivatalos adatai szerint a How You Remind Me lett a 2000-es évek legtöbbet játszott dala az amerikai rádiókban, több mint 1,2 millió alkalommal csendült fel egy évtized alatt. Hát most, hogy miért pont ez a dal rezonált 9-11-jel? Még egyszer, ez egy párkapcsolati válság, de a dal kezdő sora és a refrén robbanékony, feszült, post-grunge energiája tökéletes szelepet biztosított a fiataloknak a tragédia utáni tehetetlenség, düh és zavarodottság megélésére, és Chad Kroeger rekettes nyers énekhangja, a dal őszinte sebezhetősége gyakorlatilag betapasztotta azt az érzelmi űrt, amit hát a vidám slágerek a nemzeti gyásznapjaiban nem tudtak. Érdekes érzelmi hullámvasút volt ez. Mind a betiltott dalok, mind pedig ezen Nickelback sláger kapcsán. Mondom, soha többet ne legyen ilyen. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Továbbra is sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint ahogy lezárás van a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában. Forgalmi rend változás a Budaörsi úton, ugye buszsáv a Villányi út előtt, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Volkswagen.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby szeptember 20. Tabán.

0: pizzami.hu.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Erősödik a koronavírus. Megbírságolták a MÁV-ot. Térgondnok érkezik a Margit szigetre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A békéscsabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Évkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blaha Lujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
5: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld szabadság hídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról.
4: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

du hast mich. Du hast mich.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
1: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
10: Anya, megint fáj a hasam!
11: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Gond volt nyáron a vendéglőkkel. Egyszerűbbé válik a Viszmajor bejelentés. Új nevet kapott a NAV felülete. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
14: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világában. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
13: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Íva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt bizony. Hát péntek van, hölgyeim és uraim, igen, talán a második hete is elmegy szeptembernek. Hát minden esetre a 11. nap már tartunk, és az iskola már elkezdődött, most már mindenki lenyugodhatott, mindenki visszatérhetett a régi kerékvágásba, és mindenki boldogan hallgatja a legjobb rock zenéket, mert mondjuk azok eddig is itt voltak, csak esetleg nem szenteltünk neki elég figyelmet. De most aztán tudunk, hiszen www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni. Na és ha már itt tartunk, így a hallgatgatásnál, akkor érdemes ismert, hogy Iggy Pop érkezik, a punk keresztapja, minden idők egyik legdinamikusabb, legszuggesztívebb színpadi jelenlétéről ismert előadó, féktelen nyers erőlakozik benne, miközben zeneileg ugyanúgy formálta a 70-es évek punk műfaját, ahogy a 90-es évek grunge szcénáját, és 25 év után, idén júliusban fellépett nálunk a Budapest Parkban, és aki ott volt, az biztos, hogy nem felejti el azóta sem. Na, ennek örömére Iggy Pop, Last

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, Sweet

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony itt van a nyakunkon a hétvége, hölgyeim és uraim, és nekünk csak egy dolgunk van, hogy jól érezzük magunkat, hát elindult a szeptember, mi az, hogy elindult? Hát mindjárt itt a közepe, ugye szeptember 11-e van, hát aztán innentől kezdve pedig már azt gondolom, hogy az iskolások a helyükön vannak, mi a helyünkön vagyunk, úgyhogy nyugodtan lelazulhatunk és hallgathatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is, www.rockradio.hu, és most például a T-Rex érkezik, akiknek Electric Warrior című albumukkal jelent meg a most következő felvétel, amely egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb klasszikusok, és az a címe, hogy Get It On, a története pedig nagyon vicces, mert hogy Mark Bolan tulajdonképpen Chuck Berryt akart játszani, aztán véletlenül megírta helyette a glam rock egyik klasszikusát, mind a mai napig fel lehet benne fedezni Chuck Berry Little Queenie című dalának néhány hangját. Hát akkor fedezzük fel együtt, nem? T-Rex, Get It On!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Köszönöm, hát Huey Lewis and the News érkezik, és a Hit to be Square című dal, amelynek egyik nagy poénja, hogy rengetegen félreértették, az 1986-os Four albumról megjelent szám ugyanis első hallásra úgy hangzik, mintha azt ünnepelné, teljesen rendben van átlagosnak, szabálykövetőnek, vagyis square-nek lenni, kockának tulajdonképpen. Huey Lewis eredetileg azonban éppen egy társadalmi jelenségen viccelődött, azokról az emberekről írt, akik a 60-as években még lázadók és bohémek voltak, aztán felnőttek, levágatták a hajukat, elkezdtek edzeni, dolgozni, és szépen visszailleszkedtek a polgári életbe, miközben a régi bohém ízlésükből azért megtartottak valamennyit, csak hogy ezzel olyan jól sikerült a poén, hogy sokan komolyan vették, és a Hip to be Square-ből tényleg aféle himnusz lett azok számára, akiket eredetileg finoman kifigurázott, a dal pedig hatalmas sláger lett, a Billboard 600 harmadik helyéig jutott, és mi is szívesen hallgatjuk időről időre, ha nem, Huey Lewis and the News, Hip to be Square.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

1009 Rock FM, és a Queen érkezik, hát az Another One Bites the Dust című dal a világ legjobb felvételei közé tartozik. A zenekarnak 1980-ban jelent meg a The Game című 8. albuma, és ez ennek volt az egyik legnagyobb slágere. John Deacon basszusgitáros szerzeménye, aki a Chic nevű diszkó banda hatására írta meg a dal legendás basszus témáját. Talán éppen Michael Jacksonnak köszönhetjük a szám sikerét, hiszen egy Queen koncert után az énekes ajánlotta fel Freddie Mercurynak, hogy ezt a dalt hozzá ki kis lemezem. A banda egyik legnagyobb amerikai sikere lett, 3 hétig vezette a Billboard 600 listáját, és 15 hetet töltött a top 10-ben, amivel 1980 leghosszabb ideig ott tanyázó dala lett, Angliában is jól szerepelt, ott a top 10-be jutott, összességében pedig ez lett a banda legnagyobb példányszámban elkelt kis lemeze, a maga 7 millió példányával. 1981-es amerikai Music Awards gálán a kedvenc pop-rock kis lemez kategóriában győzedelmeskedni tudott, de a legjobb rock előadás kategóriában jelölték Grammy-díjra is. Na hát akkor Queen, Another One Bites the Dust.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt. Hát bizony, péntek van, és ráadásul már péntek délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes péntek délután kívánok. Hát én azt gondolom, hogy itt az ősz dandárjában reméljük, hogy lesz még így vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, kinek-kinek, hát gusztus dolga. Egy a lényeg, hogy együtt vagyunk mi, és egy dologban biztos, hogy egyetértünk, hogy itt a legjobb rockzenék szólnak, még akár online streamen is, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, már akkor jó pihit, ha már valaki megkezdte a hétvégéjét, miért? Hát van olyan, nem? Hát nem szabad, de hogy nem, hát akkor jó hétvégét, és az Iron Maidennel folytatjuk, akik innen kezdték Magyarországról Run for Your Lives turnéjukat, mégpedig tavaly, és egy dupla koncerttel ráadásul, és még mindig a világot járják ezzel a koncert turnéval, időközben megjelent életrajzi filmjük is, úgyhogy Burning Ambition címmel, csak hogy tényleg pontosak legyünk, és aztán szaladnak, reméljük, hogy visszatérnek majd ide is. Ez itt az Iron Maiden és a The Trooper.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, és hölgyeim és uraim, már itt is van a Deep Purple, akik még mindig arénákat töltenek meg világszerte. Ugye ők 1968-ban alakultak, úgyhogy ez nem semmi. És hogy honnan veszem ezt, hogy arénákat töltenek meg világszerte? Onnan, hogy mi is a világszertéhez tartozunk, mert mint Magyarország, és ők október 2-án pénteken a Papp László Budapest sportarénában fognak fellépni nálunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg igaz a mondás, amit az előbb állítottam. De annál is inkább, mert legnépszerűbb és legismertebb daluk érkezik már is. 1972-ben jelent meg a Banda Machine Head című 6. stúdióalbuma, és azon van legnagyobb klasszikusuk, az a gitárriff, amelyet mindenki az első 3 taktusból már felismer. Hát nyilván itt a Smoke on the Water-ről beszélgetünk. Ezt a dalt Montreux-ben hozták tető alá, amikor a Rolling Stones mobil stúdiójában próbáltak lemezfelvételt készíteni, és a Montreux-i kaszinóban szemben egy Frank Zappa koncert volt, aztán valaki belelőtt egy riasztópisztolyjal a kaszinó mennyezetébe, leégett, és az a füst, ami a kaszinóból jött, az szétterült a víz fölött. Hát akkor szerintem most már mindenki számára világos, hogy honnan eredeztethetjük a Smoke on the Water-t.

hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban. Egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük a fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy jön. Bryan Adams, Run to You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: császárok lesz Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a... Hát, majdnem azt mondtam, hogy hétfői, de nem, a pénteki Rock délelőtt, ami már délutánban, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délután kívánok. Hát, szerintem mindenki tudja már az idepasztolót, itt van szeptember 11-e, és mi már haladunk egészen durván a szeptember közepe felé, úgyhogy mindenki lenyugodott, mindenki végzi a dolgát, és mindenki már a hétvégére gyúr, hát annál is inkább, mert hogy lassan, de biztosan itt van az, úgyhogy ha valaki még dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, már akkor jó pihit, jó hétvégét. Az Izzy Top-pal folytatjuk. Na most az van, hogy ugye 77 évesen meghalt Frank Baird, az Izzy Top alapító tagja és dobosa, és a texasi otthonában a családja körében hunyt el, így már Billy Gibbons gitáros énekes az egyetlen életben maradt tagja az Izzy Topnak, és ugye Frank Baird-del kapcsolatban muszáj egyszerűen megemlíteni, hogy ő volt az egyetlen, akinek nem volt hosszú szakálla, és a neve mégis azt jelenti, hogy szakál. Hát akkor Izzy Top LaGrange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasvészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatóak a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat pedig táblák jelzik. Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáverhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén az 1-esen Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020-999-1039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és itt a Nirvana és a Lithium.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és jöjjön a Joan Jett and the Blackhearts klasszikusa, legnagyobb slágerük 1982-ből. Szerintem a címét mondanom sem kell, de azért mondom, I Love Rock and Roll. Ezt kevesebben tudják, de eredetileg a 70-es években népszerű The Arrows zenekar dala volt ez 1975-ben. A csapatnak egy saját TV műsora is volt, amelyben ezt a dalt is előadták, és Jett annak idején itt ismerte meg ezt a számot. Először a Sex Pistols két tagjával, Steve Jones-szel és Paul Cook-kal vette fel 1979-ben, majd 1981-ben saját zenekarával, a The Blackhearts-szal is rögzítette, a feldolgozás pedig teli találat volt és hatalmas sikert aratott, 7 héten át vezette a Billboard 600 slágerlistáját, de 6 másik országban is az első helyre került, 1993-ban pedig a Vém világa 2 című film betétdalaként is felhasználták, ezért akkor az énekesnő egy új videóklipet is forgatott a számhoz. Na, hát sok élete van ennek a dalnak. Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Autódarú, Kosvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 FM-a. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Igen, bizony, már péntek van, és 2 óra is elmúlt, úgyhogy biztos vagy benne, hogy már vannak néhányan, akiknek megkezdődött a hétvége. Hát akkor nekik jó hétvégét, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, és igazából online streamen is lehet bennünket hallgatni, tehát hogyha utazunk valahová, az sem kifogás, tessék szíves lenni ránk hangolni, www.rockradio.hu, és persze a ránk hangolás az azt jelenti, hogy nagyon sok Metallica dalt meg tudunk együtt hallgatni, mint például a most következőt, azért ugye előtte elmondjuk, hogy itt voltak június 11-én és 13-án, két koncerttel is megörvendeztettek bennünket, 8 év óta először jártak nálunk, és reméljük, hogy a következő koncertre vagy koncertekre nem kell ennyit várni. Na, 1991-es Metallica című fekete lemezük második kislemezes dala, a The Unforgiven, az egyén harcáról szól azoknak az erőfeszítései ellen, akik le akarják igázni őt. Hát mi ezt nem hagyjuk. Ez a Metallica és a The Unforgiven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, az M0-as autóúton, az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon, a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjel festés miatt lezárják a külső és a középső sávokat. A következő napokban a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, a főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Ezek az útinform infói voltak, de ha van még, akkor plusz 30-20-99-9-9. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jöjjön az Aerosmith meg a Living on the Edge.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klavancsák Krisztián, ez lesz Szilinél is a Rock the Night-ban, már nagyon, de nagyon hétvégi hangulatban teszem hozzá amúgy, mert már tulajdonképpen el is kezdődött a hétvége, legyünk őszinték, én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és jövő héten is egy-két pompás rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, jó hétvégét, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Poison és a Nothing But

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: délután 3 órától este 8-ig. 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM, esküszöm, nem így terveztem a zenéket, de ha már tankcsapda és a Mennyország turiszt, akkor hát van egy kis csavar a mai délutánban, aztán majd a következő napokban is, mert hogy Vír szigetéről készülnek a rock délutánok. Lássuk csak egészen pontosan most pénteken, aztán utána a jövő héten, hétfőtől péntekig. Ez dobta a gép, ahogy szokták mondani. Kellemes délután kívánok, Lavancsek Krisztián vagyok. Azt tudom, hogy Magyarországon nem túl jó az időjárás, de csak egy-két napig tart. A hétvége már sokkal jobb lesz, itt is pocsék volt az időjárás a mediterrán éghajlathoz képest. Ráadásul az a zivatarzóna és viharzóna, ami kialakult az Adria felett, először is megcsapta a horvát tengerpartokat, és mindez áramlik Magyarország felé. Vigasztalásul mondom mindenkinek, hogy csütörtökön Zágrábban 14-15 fok volt, és órákon keresztül szakadt az eső. Nem esett, szakadt. De hát az meg ott nem is mediterrán. Aki még nyaral, annak szerelmes dal most a Rock FM-en, aki pedig már nem nyaral, annak azért. Cutting Crew, I just died in your arms tonight.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy sávlezárás van a Kőbányai úton befelé ma estig, sávlezárás van a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában, buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában ma késő estig, és van még egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában. A hétvégi lezárás pedig a pesti alsó rakparton ma pénteken 18.30-tól hétfő hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, pici Európa Varga Miklóstól, pici Amerika az Eagles-től a folytatásban. Óriási rockballadáik voltak a 70-es években, mint például a One of These Nights, vagy a Take It to the Limit, de tudtak ilyet is. Heartache Tonight a Rock FM-en most az Eagles-től.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM a pénteki rockdél után Vírszigetéről készül Horvátországból, ahol az elmúlt egy-két nap viharos esős időjárása után az Adrián is megnyugszanak a kedélyek. A tenger 23-24 fokos, a levegő 26-28 fokos, rengeteg napsütéssel. Magyarországon a pénteki 15-17 fokot és esős időt követően a szombat és a vasárnap sokkal szebb lesz, napsütéssel, átmeneti felhősödéssel 21-23 fokkal, a hajnalokkal most kivételesen vigyázni kell, 9-12 fokból indul a szombat és a vasárnap is, és utána egy nagyon pici indián nyár kezd kibontakozni, kezdetben 23 fokkal hétfőn, mert egy hideg front még nem engedi, hogy 25-26 fok legyen, arra még egy-két napot várni kell, a keddet és a szerdát.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ezen a hétvégén a Rock Lexikonban olyan ritkaságok jönnek, mint a Color, jöhet egy új felvonás, vagy az XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, lesz Rod Stewart Double Play a 70-es évekből, lesz 1988-as flashback, vagyis visszatekintés, a Velszi rockstárok közül a Manic Street Preachers, vagy Bonnie Tyler, és nem utolsó sorban Shakin' Stevens is, a második órában Starship Double Play, 1984 előtt a csapat neve Jefferson Starship volt, 1984 után nem. És még 60-as évek mini rovat is óriási klasszikusokkal. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Kőbányai úton befelé ma estig, sávlezárás van a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is, buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában ma késő estig, és lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, illetve a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton ma 18.30-kor kezdődik, és hétfő hajnali 5-ig tart. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Petneházi utcában és a Hegedűs-Gyula utcában is, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ez utóbbival párhuzamosan sávlezárás van még mindig a Bajza utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 14. kerületben a Stefánia úton, illetve az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és szintén napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint félpályás lezárás továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve van egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
5: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200.000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Árkád.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport, minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, az Aerosmithnek nagyon megy a szekér, mondjuk a 80-as évek második felében, 1985-ig nem annyira. Előtte a 70-es években viszont nagyon jól, de kellett nekik talán 5-6 év ahhoz, mondjuk 79-től számolva, hogy 85-ig picit sikertelenségre, picit kudarcra legyenek ítélve, és aztán újult erővel vágjanak bele a slágergyártásba. Ez olyan jól sikerült, hogy legalább 2-3 évtizedig megint nem álltak meg, 1986-tól számolva. Kellemes délutánt kívánok, Lavancsek Krisztián vagyok. A mai pénteki rock délután kivételesen Horvátországból, Vír szigetéről készül, és így lesz ez a jövő héten is. Hétfőtől péntekig jó leszek, megígérem, itt a bikini, és a legyek jó.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ezen a hétvégén a Rock Lexikonban olyan ritkaságok jönnek, mint a Color, jöhet egy új felvonás, vagy az XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, lesz Rod Stewart Double Play a 70-es évekből, lesz 1988-as flashback, vagyis visszatekintés, a Velszi rockstárok közül a Manic Street Preachers, vagy Bonnie Tyler, és nem utolsó sorban Shakin' Stevens is, a második órában Starship Double Play, 1984 előtt a csapat neve Jefferson Starship volt, 1984 után nem. És még 60-as évek mini rovat is óriási klasszikusokkal. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Kőbányai úton befelé ma estig, sávlezárás van a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is, buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában ma késő estig, és lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, illetve a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton ma 18:30-kor kezdődik, és hétfő hajnali 5-ig tart. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Petneházi utcában és a Hegedűs-Gyula utcában is, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ez utóbbival párhuzamosan sávlezárás van még mindig a Bajza utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 14. kerületben a Stefánia úton, illetve az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és szintén napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint félpályás lezárás továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve van egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200.000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
1: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM a pénteki rock délután Vír-szigetéről készül Horvátországból, ahol az elmúlt egy-két nap viharos esős időjárása után az Adrián is megnyugszanak a kedélyek, a tenger 23-24 fokos, a levegő 26-28 fokos, rengeteg napsütéssel. Magyarországon a pénteki 15-17 fokot és esős időt követően a szombat és a vasárnap sokkal szebb lesz, napsütéssel, átmeneti felhősödéssel 21-23 fokkal, a hajnalokkal most kivételesen vigyázni kell, 9-12 fokból indul a szombat és a vasárnap is, és utána egy nagyon pici indián nyár kezd kibontakozni, kezdetben 23 fokkal hétfőn, mert egy hideg front még nem engedi, hogy 25-26 fok legyen, arra még egy-két napot várni kell, a keddet és a szerdát.

103.9 Rock FM, ezen a hétvégén a Rock Lexikonban olyan ritkaságok jönnek, mint a Color, jöhet egy új felvonás, vagy az XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, lesz Rod Stewart Double Play a 70-es évekből, lesz 1988-as flashback, vagyis visszatekintés, a Velszi rockstárok közül a Manic Street Preachers, vagy Bonnie Tyler, és nem utolsó sorban Shakin' Stevens is, a második órában Starship Double Play, 1984 előtt a csapat neve Jefferson Starship volt, 1984 után nem. És még 60-as évek mini rovat is óriási klasszikusokkal. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Kőbányai úton befelé ma estig, sávlezárás van a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is, buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában ma késő estig, és lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, illetve a hétvégi lezárás a Pesti alsórakparton ma 18.30-kor kezdődik, és hétfő hajnali 5-ig tart. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Petneházi utcában és a Hegedűs-Gyula utcában is, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ez utóbbival párhuzamosan sávlezárás van még mindig a Bajza utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 14. kerületben a Stefánia úton, illetve az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és szintén napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint félpályás lezárás továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve van egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
6: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
5: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Árkád.
7: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Majd elmúlik.
9: Ezt mondtad múlt héten is.
8: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
9: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Kőbányai úton befelé ma estig, sávlezárás van a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is, buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában ma késő estig, és lezárás van a 15. kerületben a Szerencs utcában, illetve a hétvégi lezárás a Pesti alsórakparton ma 18.30-kor kezdődik, és hétfő hajnali 5-ig tart. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Petneházi utcában és a Hegedűs-Gyula utcában is, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ez utóbbival párhuzamosan sávlezárás van még mindig a Bajza utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 14. kerületben a Stefánia úton, illetve az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és szintén napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint félpályás lezárás továbbra is a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve van egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ezen a hétvégén a Rock Lexikonban olyan ritkaságok jönnek, mint a Color, jöhet egy új felvonás, vagy az XL Sisters, Nagy Test, Nagy Élvezet, lesz Rod Stewart Double Play a 70-es évekből, lesz 1988-as Flashback, vagyis visszatekintés, a Velszi rockstárok közül a Manic Street Preachers, vagy Bonnie Tyler, és nem utolsó sorban Shakin' Stevens is, a második órában Starship Double Play, 1984 előtt a csapat neve Jefferson Starship volt, 1984 után nem. És még 60-as évek mini rovat is óriási klasszikusokkal. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ez itt a pénteki rock délután és a hétvége. A pénteki rock délutánt most 8 órától Bűdi Szili és a Rock the Night követi éjfélig. Hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián hozzák a legjobb zenéket és a legfontosabb információkat, én pedig a Rock Lexikon újabb fejezetét. Szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától Klavoncse Krisztián vagyok. Köszönöm a mai figyelmet, gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Autódaru, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
6: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 9 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit szeptember 11-én, az év 254. napján, 111 nap van még hátra. A mai névnaposok Teodóra, akiről ásványvizet neveztek el, Jennifer és Jácint, hát a juhász Jácint gyerekek, a leghíresebb Jácintunk. A Teodóra név görög eredetű jelentése Isten ajándéka, és hát ne feledjük el, hogy szeptember 11-i nap gyakran fordulópont az időjárásban is, ilyenkor kezd érezhetően hűlni a reggel, és egyre több helyen indul be a szüret például. Istenem, azok a gyerekkori szüretek, amikor én mentem és az Ongai dombra, kérem szépen az Ongai szőlőhegyre, ahol legalább két rokonunknak is volt, nekünk ugyan nem, de hozzájuk lehetett menni szüretelni, a szüleink szüreteltek, mi meg rohangáltunk a szőlősorok között.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

thing, think you move me.

103.9 Rock FM, lássuk, milyen események voltak a mai napon. Hát többek között a világ legnagyobb tragédiája, amit 2000 után történhetett a világban, a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 2001. szeptember 11-én volt, a modern történelem egyik legsötétebb napja lett. Az Egyesült Államok elleni terrortámadás során 4 repülőgépet térítettek el, 2 a World Trade Center ikertornyaiba vezettek. Az esemény több ezer ember életét követelte és gyökeresen átalakította a világpolitikát, a biztonsági rendszereket és a nemzetközi közlekedést. Ez a nap azóta a globális emlékezés szimbóluma.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM, gyerekek, 1913. szeptember 12-én született Jesse Owens, amerikai atléta, aki a berlini olimpián 1936-ban 4 aranyérmet nyert. Bár másnap ünnepeljük a születésnapját, érdemes már ma is felidézni alakját, hiszen teljesítménye nem csak sporttörténeti siker, hanem erős üzenet volt Hitler fajelmélete ellen is. Owens bebizonyította, hogy a sport ereje képes ledönteni az előítéleteket.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és akkor egy kicsit a magyar irodalom felé vesszük az irányt, mert hogy Kunc Aladár 1885-ben a mai napon született, az erdélyi Helikon egyik alapítója. Leghíresebb műve a Fekete Kolostor, amelyben az első világháború idején francia internáló táborban szerzett élményeit írta meg. Kunc művei az erdélyi magyar irodalom klasszikusai közé tartoznak, és máig ható tanúságot adnak a történelem embert próbáló éveiről.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

105.9 Rock FM. Egy kicsit a rock zenei születésnapok irányába megyünk, mert hogy Tommy Shaw 1953. szeptember 11-én született, az amerikai Styx együttes gitárosa, énekese. A zenekar a 70-es és a 80-as évek egyik legsikeresebb rockbandája volt, slágereik, mint a Renegade vagy a Come Sail Away, ma is a koncertek kötelező repertoárjaiba tartoznak. Tommy Shaw szólóban és a Damn Yankees formációban is aktív volt, de leginkább a Styx hangzását határozta meg a csodálatos virtuóz játékával. Az Isten éltesse!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM. Ezen a napon, 1998-ban hunyt el Otto Wichterl, cseh kémikus, akinek nevét a kontaktlencse feltalálásával jegyezte fel a tudománytörténet. 1961-ben saját házi laboratóriumában fejlesztette ki az első lágy kontaktlencsét, mégpedig egy gyermekeknek szánt játékból, a mekkánó készletből épített centrifuga segítségével. Az ő munkája tette lehetővé, hogy ma milliók élvezhessék az éles látást szemüveg nélkül.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. No, jöjjön egy kicsit a magyar sportvilága. 1991-ben a mai napon az athéni úszóvilágbajnokságon Egerszegi Krisztina világcsúccsal nyerte meg a 200 méteres hátúszást. Gyere Egérke, gyere kicsi lány, szólt Vitrai Tamás, és hát Egérke már tinédzserként is olimpiai bajnok volt, és karrierje során 5 aranyérmet szerzett olimpiákon. Ő a magyar úszósport egyik legnagyobb alakja, és magasan az egyik legjobb példája a kitartásnak és a tehetségnek.

103.9 Rock FM, egy picit a filmek világa felé fordítjuk fejünket, mert hogy 1940. szeptember 11-én született Brian De Palma, amerikai filmrendező. Ő készítette a Carrie című klasszikus horrorfilmet, a Sepphelyes arcú című gangsterfilmet, valamint a Mission Impossible első részét. Hát munkáit valójában a feszültségkeltés és a vizuális játékok és a Hitchcock hagyományok folytatása jellemzik. Azt hiszem, ne bánjunk szűken a nagy szavakkal, Brian De Palma a 70-es, 80-as évek egyik legnagyobb hatású filmrendezője.

103.9 Rock FM, elmúlt 11 óra és az utolsó órában is én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, rock tudnivalóit, rock pletykáit. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A taxisoknak jó forgalmat, a tűzoltóknak, mentőknek és rendőröknek pedig, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott estét kívánunk. 11 után és a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Ride the Night.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

a későbbi gyarmatosítása és kereskedelmi központtá válása szempontjából. A folyó ma is a térség egyik legfontosabb természeti és gazdasági ütőere.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

Kent. Rock FM. Zárom Kent. Indul Rock